Stunk, stunk, stunk, can I win? Stunk, stunk, stunk, can I win? Stunk, stunk, stunk, can I win? Stunk, stunk, stunk, can I win? Stunk, stunk, stunk, can I win? Stunk, stunk, stunk, can I win? Stunk, stunk, stunk, can I win? Stunk, stunk, stunk, can I win?